FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig rajtól a reggeli információs magazinműsor. A mai névnaposokról se feledkezzünk meg, köszöntsük az Árminokat és a Pálmákat, nekik nagyon boldog névnapot, és indítom a mai reggelt is lendületesen. Szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A mai nap szülöttjeit hozom most, ugyanis megszületett 1887 eme napján például németújvári gróf Batthyány Gyula festő, az első magyar miniszterelnök dédunokája, illetve megszületett Fred Astaire, amerikai színész, szeptáncos, illetve Cecilia Payne, amerikai csillagásznő, aki felfedezte, hogy a nap tömegének nagy része hidrogén 1900 eme napján. Ők voltak a mai nap szülöttjei, most vissza a dalokhoz.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk gyorsan eltelt ma is, és nagy lendülettel folytatjuk a következő 60 percben is. Várom sok jó dallal a folytatásban is a rádiókészülékek előtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely a Facebookon. A leköszönő miniszter a kormánypártok leendő frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy bár a politikai felelősség közös, a jogi felelősség minden esetben egyéni. A politikus szerint az új hatalom kollektív bűnössége próbálja megbélyegezni a nemzeti oldalt, amit ő boszorkányüldözésnek nevezett. Gulyás Gergely az elmúlt 16 év eredményei között említette a gazdaság teljesítményét és a reálbérek megduplázódását. Hozzátette, a reményei szerint a továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott az egyes ügyek teljes körű feltárására. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatal, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzési célpontja marad. A hatóság a kormányváltástól függetlenül folytatja a kis- és középvállalkozások tematikus vizsgálatát, különös figyelmet fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Nem sokára ismét szétnézünk egy Békés Csabai helyszínen, egy kis érdekességet is hozok majd. Rádiózunk együtt ebben a 60 percben is sok jó dallal.

0: GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
5: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
0: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis kitekintő a környékből. Nem tudom, tudta-e, hogy a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom nem csak Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, hanem az akusztikája is egyedülálló a kontinensen. A hatalmas belső tér és a különleges boltozat kialakítása miatt a hangzása vetekszik a legjobb európai koncerttermekével. Ezért a templom orgonája és kórusa évtizedek óta vonza a zenebarátokat a világ minden tájáról. Ez volt a mai kipillantásunk, a városba most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egyre több országban hódít, képzelje, a napkeltesít a mozgalom, amelynek lényege, hogy a résztvevők a nap első sugaraival együtt indulnak egy 20-30 perces könnyű sétára. Alvás kutatók szerint ez a korai fényhatás segít a szervezet cirkadián ritmusának beállításában, amit drasztikusan javítja az éjszakai alvás minőségét és napközben magasabb energiaszintet biztosít. A technika lényege, hogy nem a kijelzők kék fénye, hanem a természetes spektrum ébreszti fel az idegrendszert, így a stressz hormonok szintje is alacsonyan marad a nap folyamán. Ez nagyon jól hangzik szerintem. Most vissza a dalokhoz!

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítás a szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatal, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós pályázatán, amely 223 település családjainak nyújtott segítséget. A program az OTP Bank ügyfeleinek mikroadományaiból és a szolgálat saját forrásából összesen 65 millió forintból valósult meg. A támogatás fejenként maximum 80 ezer forintot biztosított a látásjavító eszközök beszerzésére, amelyet országszerte 300 optikában válthattak be az érintettek. A szervezet hangsúlyozta, hogy a megfelelő szemüveg biztosítása nem csak az életminőséget javítja, hanem alapvetően hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességéhez is. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy a jogellenesen megszerzett adatok bárminemű tárolása, felhasználása, vagy ezek közététele jogszabálysértő.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük a mai két órát is. Holnap is jelentkezem reggel is. További szép napot kívánok.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
7: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
8: Reklámot hallott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 10-e vasárnap, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Jubileumi ünnepségen köszöntötték a Vöröskereszt önkénteseit Gyulán. Országos érzelmi intelligencia verseny döntőjét rendezték Békés Csabán. Természetvédelmi versmondó versenyre várják a diákokat Dévaványán. Zenés programsorozattal várja a családokat a Békés Csabai Zeneiskola. Jubileumi ünnepségen emlékezett meg fennállásának 145. évfordulójáról a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezete, a Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom világnapja alkalmából. A rendezvénynek a gyulai Almási kastély adott otthont, mivel a vármegyei szervezet elsőként Gyulán alakult meg. Május 8-a Vöröskereszt világnapja, ezen a napon született ugyanis a mozgalom alapítója. A Békés vármegyei szervezet minden évben ünnepséget rendez ebből az alkalomból, hogy méltó módon emlékezze meg a nemzetközi humanitárius mozgalom küldetéséről. Molnár Sándor hangsúlyozta, minden olyan szervezet kiemelten fontos, amely az egészség megőrzését és a közösség jólétét szolgálja. Elmondta, hogy a Vöröskereszt hosszú ideje ismert és elismert szereplője Békés vármegye életének, munkája pedig sok esetben önkéntes alapon valósul meg. Hozzátette, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és az életmentő ismeretek átadása rendkívül fontos feladat, hiszen megfelelő tudással akár emberéleteket is meg lehet menteni. Dr. Pálusz László arról beszélt, hogy ez a nap nem csak a szervezet múltjáról szól, hanem arról az emberiességen alapuló eszméről is, amelyet a mozgalom alapítója megfogalmazott. Kiemelten, a Vöröskereszt politikától független szervezetként a segítségnyújtást szolgálja, legyen szó véradásról vagy családok támogatásáról. Hozzátette, hogy Békés vármegyében a segítő szándék országos szinten is kiemelkedő. Jankó Erzsébet kiemeltem, a szervezet munkáját a 7 alapelv, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség határozza meg. Az ünnepségen elismerték azokat is, akik önkéntes munkájukkal, véradásukkal és elkötelezettségükkel segítik a közösséget. 14-en vehettek át ajándékcsomagot és elismerő oklevelet. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont péntek délelőtt az Országos Tudásbajnokság döntőjének. Az Érzelem Kaland elnevezésű érzelmi intelligenciát fejlesztő versenyre a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola diákjai mellett az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. A verseny egyik negyedikes résztvevője elmondta, már az első pillanatban izgalmasnak találták a megméretetést, és a Békés Csabán töltött napok alatt számos élménnyel gazdagodtak. Hozzátette, remélik, hogy a versenyen is sikerül jó eredményt elérniük. Bielik Blanka ismertette, a csapatoknak drámapedagógiai feladatokat kellett megoldaniuk együttműködésben. Kiemelte, hogy a program célja az érzelmi intelligencia fejlesztése és az erre való érzékenyítés. Az ötletgazda arról is beszélt, hogy az érzelmi intelligencia tudományos vizsgálata az 1990-es évek közepén kezdődött meg. A kutatások pedig azt mutatják, hogy akik már fiatal korban foglalkoznak ezzel a területtel, később a tanulmányaikban és a mindennapi életben is könnyebben boldogulhatnak. Az Érzelem Kaland versenyt imán második alkalommal szervezi meg a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény igazgatója, Tírják Nép Prisztavok Ágnes hangsúlyozta, az esemény országos részvétellel zajlott, és az érdeklődők száma is meghaladta a tavalyit. A Békés Csaba iskola idén két csapattal nevezett a versenyre, amelyek az országosan is egyedülálló megmérettetésen harmadik, illetve tizedik helyezést értek el.

0: A Madarak és Fák napja alkalmából május 15-én 26. alkalommal rendezi meg a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság a Fekete István vers és próza mondó versenyt a Sterbec István túszokvédelmi látogatóközpont épületében. A szervezők az ország egész területéről várják az általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak jelentkezését. A részvevőknek ezúttal is természethez kapcsolódó állatokról vagy növényekről szóló verssel vagy prózával kell készülniük. Jelentkezni május 13-án évfelig lehet az igazgatóság elektronikus levelezési címén. A verseny május 15-én reggel 8 órakor kezdődik. A feladatok teljesítést követően a diákok ellátogatnak a kisállat simogatóba, ahol megismerkedhetnek az őshonos háziállatokkal is. Ezt követően ebéd várja a résztvevőket, majd megtartják az eredményhirdetést. A legeredményesebb versenyzők nemzeti parki ajándéktárgyakat és könyveket kapnak jutalmul. Emellett a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság által készített madáretetőket és madárodukat is hazavihetik, így a későbbiekben maguk is hozzájárulhatnak a madarak és a természetvédelméhez. Május 11-e és 19-e között zenével telik meg Békés Csaba. A Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hangszerbemutatókkal, szabadtéri koncertekkel és interaktív programokkal készül a hangszertanulás iránt érdeklődő gyermekek és szüleik számára. Az intézmény tájékoztatása szerint a programsorozat célja, hogy a legkisebbek is közelebb kerüljenek a zene világához, valamint segítséget kapjanak abban, hogy kiválasszák azt a hangszert, amelyen a következő tanévben tanulni szeret. Május 11-e és 13-a között a zeneiskola pedagógusai és növendékei mini koncerteket adnak Békés Csaba általános iskoláiban, elsősorban az alsó tagozatos diákoknak. Május 13-án, szerdán este szülői értekezletet tartanak a zeneiskola Bartók termében, ahol a családok részletes tájékoztatást kaphatnak a beiratkozás menetéről és a zenetanulás előnyeiről. Május 14-én csütörtökön délután 4:30 között rendezik meg a hangszervarázs programot a Jókai Színház előtti téren. A szabadtéri eseményen koncertek, hangszerkészítő foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket. Május 15-én pénteken 17:30 rendezik meg a Hangszer a kézben, élmény a szívben programot, amelyen a gyerekek a zeneiskola termeiben személyesen is kipróbálhatják a különböző hangszereket. A kínálatban a klasszikus hangszerek mellett népzenei eszközök is szerepelnek. A beiratkozásra a zeneiskola Matusovszki termében lesz lehetőség május 15-én pénteken délután 5 és este 7 óra között, valamint május 18-án hétfőn és május 19-én kedden délután 2 és este 6 óra között. Az intézmény felhívta a figyelmet arra is, hogy május 13-án és 14-én a Tour de Hongrie Békés Csabai befutója és az ahhoz kapcsolódó útlezárások miatt érdemes időben elindulni a programokra. Tallinn adott otthont annak a közös fotókiállításnak, amely a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakos tanulói, valamint a Tallinn Polytechnic School diákjai együttműködéséből valósult meg, számolt be mindenről a Békés Csabai Szakképzési Centrum. A tálat különlegessége, hogy a tallinni és a Békés Csabai fiatalok közös vizuális nyelven mutatják be azokat a szakmai és emberi élményeket, amelyek az Erasmus Plus program során alakultak ki közöttük. A kiállítás megnyitóján jelen volt Tisler János, aki a Liszt Intézet Tallinn képviseletében vett részt az eseményen. A Békés Csabai intézményt Hajdúnagy Angelika képviselte. A fotókiállítást Imre György nyitotta meg, a megvalósításért pedig Pozojevics Miklós felelt. A bemutatott alkotások nem csak portrékat jelenítenek meg, hanem emberi történeteket, identitásokat és kapcsolatokat is bemutatnak. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Reklámot hallottak.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 31-ig kell teljesíteni a helyreállítási alap forrásaihoz kapcsolódó mérföldköveket, mivel az Európai Bizottság útmutatója szerint a határidő nem módosítható. A portfólió elemzése szerint bár a keret pénzügyi értelemben 2026 végén lezárul, bizonyos technikai megoldásokkal a források 80-85%-a még megmenthető lehet. Az egyik ilyen kiskapu a pénzügyi alapok tőkeemelése lehet, amire a kormány már korábban tett lépéseket a Magyar Fejlesztési Bank révén. A tagállamoknak ugyanakkor 2026 végéig el kell számolniuk minden előfinanszírozással, a fel nem használt összegeket pedig vissza kell fizetniük. A bizottság hangsúlyozta, hogy a csalás és korrupció elleni ellenőrzési rendszereket a kifizetések után egészen 2028-ig fenn kell tartani. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzésre.

0: Számítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR-kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Lámpát keresel? Megtaláltad! Határtalan választék, kiváló minőség. Vadvillamosság és lámpaszaküzlet. Békés Csaba, Bocskai 29.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, majd pedig a délutáni zenés információs magazin műsor is. Rádiózunk együtt a következő két órában, hozom a jó zenéket és a jó hangulatot a délután első két órájára.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és itt egy üzenet. Sziasztok, szeretném a nővéremet köszönteni, születésnapján keresztül Évának kívánunk nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse az egész család. Aláírással érkezett az üzenet Vikitől egyébként. Hát mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk akkor, Isten éltessen!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. A mai névnaposaink az Árminok és a Pálmák, rá gondoljunk mindenképpen. A Kívánság műsor pedig ezzel a végéhez is ért, de együtt rádiózhatunk a folytatásban is, hozom a jó zenéket és az érdekességeket.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mint 3 napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta,

Rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyulágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség, 1934-ig utazunk vissza, a Magyar Szerep nevű településen. A napi rekord ekkor dőlt meg ugyanis a meleg rekord tekintetében, 33,0 Celsius fokot mérhettünk. Ez a rekord jó ideje tartja magát. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: izé.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. A banán nem gyümölcs, hanem gyógynövénytermés. Hogy ez hogy is van, és hogy miért mondom ezt, nem sokára hozom a részleteket a mai érdekességekben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, hogy tudta-e, hogy a banán nem gyümölcs, hanem gyógynövény termése. A banán növénye valójában nem fásszárú, hanem egy óriási lágyszárú növényről van szó, amelynek a törzse valójában összetekert levelekből áll. Emiatt botanikai szempontból egy gyógynövénynek számít, és nem fának. A banán termés maga bogyóféle, és érdekes módon hátrafelé érik, fentről lefelé. Egy-egy fürt akár 50-60 banánt is tartalmazhat, és mivel nem igényel beporzást, a legtöbb termesztett banán mag nélküli. Egészen elképesztő.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is a délután első két óráját. További szép napot!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ígéret havának 10. napján ez a Csaba 88.9-en. Én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Azt beszéltük a stúdióban, milyen jó fej az időjárás. Hétvégére megjavult. Emeljük a tétet, a jó kedv érdekében hozzuk a legjobb zenéket, információkat, érdekességeket. Szóval minden együtt van ahhoz, hogy kellemesen teljen a délután.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. Társadalmi szélú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ahol most a művészet kedvelők figyelmét kérem. Megnyílt ugyanis Csuta György Csutaságok 70 plusz című kiállítása Békésen. Csuta György a megye egyik legismertebb, egyben legnagyobb hatású festőművésze. Teljes életműve szinte összeford Békéssel. Az alkotó a város egyik szimbólumává vált. Csuta György alkotásai pedig ott vannak a világ minden táján. Munkái Nyugat-Európától Amerikán át Kínáig öregbítik Békés hírnevét, hiszen Csuta György büszkén vállalja békési kötődését. A Csutaságok 70 plusz című kiállítás május végéig tekinthető meg Békésen, a Békési Galéria nyitvatartási ideje alatt. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak május 10-én, Fred Astaire születésének évfordulóján. Ki az, akinek ismerős e név? Az amerikai színész, énekes és táncos 1899. május 10-én született. És csak nem 100 évig élt. Valamikor a 20. században mondta azt, hogy a legnagyobb kihívás a mai gyerekek számára a jó modor elsajátítása, hiszen nincs kitől tanulniuk. Micsoda társadalomkritika, csak nem 100 évvel ezelőttről. Az elmúlt 20 évből válogattuk a kedvenceket, Fred Astaire-ről meg még mesélek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek, a Csabán még pedig a legjobb válogatásban május 10-e van. Ezen a napon született minden idők egyik legnagyobb táncos színésze Fred Astaire. A nézők számára úgy tűnt, hogy elegáns mozgása nem igényelt tőle erőfeszítést. Noha minden nap órákat töltött a gyakorlással. 4 évesen fogták tánc tanulásra, csak azért, hogy nővérének legyen táncpartnere. Kezdetben erre sem hajlandóságot, sem tehetséget nem mutatott, aztán később vándortársulatokban léptek fel. Első filmjében még csak átsuhant a filmvásznon, aztán betáncolta magát a nézők szívébe. Fred Astaire ragaszkodott ahhoz, hogy a tánc jeleneteket vágás nélkül vegyék fel. Vagy én táncolok, vagy a kamera, mondta. Végrendeletében pedig megtiltotta, hogy életútjáról filmet készítsenek. Szerencsére az internet őriz néhány Fred Astaire jelenetet. Emlékezzünk ma a táncos színészre.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig remek program. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. Következik némi ízelítő. Állati jó játszópark várja majd a kicsiket, illetve a tenyészállatok bírálata. De lesz pónilovas vetélkedő, solymász bemutató, főzőverseny, fogat és csikós bemutató, és persze szakmai programok is. Mindenkit szeretettel várnak. Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárra.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Szép napot mindenkinek, ez a Csaba, 88.9. május 10-e van. Bízom benne, velünk vannak az ünnepeltek. Szeretettel köszöntjük azokat, akik az Ármin vagy a Pálma nevet kapták. A Pálma név Magyarországon újabb keletű névadás. Olaszországban a vallási ihletésű női név. Eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Drága pálmák, kedves Árminok, sok-sok boldogságot, és sok-sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik május 10-én születtek. Remélem, kellemesen telik a napjuk. Ajándékban most egy Nietzsche idézetet hoztam. Minden olyan nap, amikor legalább egyszer nem táncolunk, elvesztegetett. Kívánom, hogy legyen táncos jó kedvem a minden ünnepeltnek. Jó egészséget, sok boldogságot, a kedvencekről pedig mi gondoskodunk. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Legalább 120 ezer forintra emeli az új kormány a legkisebb öregségi nyugdíjakat és rokkantsági ellátásokat Magyar Péter bejelentése alapján. A Tisza párt programja szerint már idén megkezdődhet a legkisebb járandóságok felzárkóztatása, ami összesen 350 ezer nyugdíjast és mintegy 50 ezer rokkantsági ellátottat érint. A 120 és 140 ezer forint közötti sávban élők havi 6 és 12 ezer forint közötti plusz emelésre számíthatnak, így az intézkedés a mély szegénységi küszöb alatt élők helyzetén javít. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a mintegy 205 milliárd forintos forrásigényt a kifeszített büdzsé ellenére is előteremtheti a kabinet. A további ígéretek, mint a nyugdíjas szépkártya vagy az ápolási díj emelése várhatóan 2027-től lépnek életbe. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy ezek közzététele jogszabálysértő. Több mint 30 ezer forintba is kerülhet egy négyfős család egyetlen strandolós napja, a jegyárak és a szolgáltatások drágulása miatt. A fürdők a növekvő energia és fenntartási költségekkel indokolják a döntést. A szövetség főtitkára kiemelte, hogy a vendégek teherbíró képessége határához ért, ezért több intézmény későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal igyekszik spórolni a kiadásokon. Az energiaárak bizonytalansága miatt további váratlan költségnövekedéssel is számolnak az ágazat szereplői. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel, ez a Csaba. Bízom benne, mindenki számára jól telik a hétvége. Ma van a rak rendet a szobádban nap. Másrészt pedig az éjszakai dolgozókat ünnepeljük. Mindegyikről mesélek, programot is hozok meg sok-sok kedvencet. További kellemes kikapcsolódást kívánok.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol most a kerti sütögetéssel múlatjuk az időt, legalábbis egy kicsit virtuálisan. Én eddig ugyanis nem ismertem a hagyma trükköt. Ez szerint ketté kell vágni egy vörös hagymát, villára szúrni, és ezzel dörzsölni át vele a forró grillrácsot a kerti sütögetés előtt. Ez a természetes tapadásgátló dupla jó szolgálatot tesz. Egyrészt nem hagyja odaégni a húsokat, másrészt pedig tisztít is. Bízom benne, mindenki megjegyezte. A hagyma a kerti sütögetés elengedhetetlen része. Részemről pedig most a kedvencek jönnek.

Radio.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Jó zenék, a legjobbak, igazi kedvencek szólnak a Csabán május 10-én a Raki rendet a szobádban napon. A tavasz a nagy takarítás ideje. Kimossuk, rendbe tesszük a téli ruhákat, és ilyenkor érdemes kiválogatni, mi az, amit már a jövő télen nem akarunk felvenni. Ezt, ha jó állapotban van, ajándékozzuk vagy adjuk el. Ha kevésbé jó állapotban, akkor váljunk meg tőle, dobjuk ki. Számoljuk fel a zsúfoltságot. És ha már úgyis belejöttünk, akkor tegyük ezt a gyerekek játékaival is, meg konyhai eszközökkel, és minden mással. Milyen könnyű ezt így megfogalmazni, nem? Miközben olvastam, arra gondoltam, hogy aha, és ez körülbelül hány óra hosszás munkát jelent? Na mindegy, be is oszthatjuk az időnket, minden esetre ma van a tégy rendet a szobádban nap. És pontosan tudjuk, hogy a kedvencekkel a rendrakás, így aztán eme világnapnak a megünneplése is könnyebb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek május 10-e van. Az egyik kalendárium szerint az éjjeli műszakban dolgozókat ünnepeljük ezen a napon. A világnap megalkotói azt találták ki, az ünneplés jegyében maradjunk mi is ébren. Vállaljunk így szolidaritást. Idézem a világnap megalkotóit. Ma éjjel maradj ébren, ha nem is egész éjszaka, de mondjuk hajnalig. Beszélgess a barátaiddal, gyújts tüzet, nézd más szemmel az éjszakát. Debreceni Ilona vagyok, bízom benne, holnap is találkozunk, viszont hallásra.

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán állami takarékbanktól márciusban lefoglalt jelentős pénzösszeget és aranykészletet Volodymyr Zelenszkij bejelentése szerint. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a döntés érdemben mozdíthatja elő a két ország diplomáciai kapcsolatainak javulását. Az Osztrák Bank furgonja összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába, amikor a magyar hatóságok feltartóztatták és lefoglalták a rakományt. A szállítmány biztonságos célba juttatása és az eszközök visszaadása a kijevi vezetés szerint a bizalomépítés fontos mérföldköve. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának. Egyre több külföldön dolgozó magyar készül tudatosan a hazatérésre, és már a költözés előtt megkezdi online tanulmányait a kedvezőbb itthoni elhelyezkedés érdekében. A tanfolyamguru közleménye szerint a visszatérési hullám stratégiai jellegű, az érintettek a kint szerzett tapasztalatot hazai képesítéssel egészítik ki. A legtöbb érdeklődés Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból és Hollandiából érkezik a távoktatási programok iránt. Az online képzések rugalmassága lehetővé teszi, hogy a munkavállalók még a határátlépés előtt megszerezzék a szükséges szaktudást, ezzel is rövidítve a magyarországi munkába állás idejét.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: talking. A tegnapi Zsomma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Csabarádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Május 10-e vasárnap van. A mai napon az árminok és a pálmák ünneplik névnapjukat. Az ármin görög eredetű férfi név, jelentése örmény. A pálma női név újabb keletű névadás a pálma növény nevéből, olasz megfelelője vallási ihletésű név. Azok a gyermekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul Domenica della Palme. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádió hallgatást kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 10-e vasárnap van, a mentők napja. 1887-ben ezen a napon alakult meg az Önkéntes Mentő Egyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Amen.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önöknél Dogézát hallják május 10-én vasárnap. Hatalmas szeretettel és tisztelettel köszöntjük a születésnaposokat, de természetesen emlékezzünk azokra is, akik már nincsenek köztünk. A mai napon ünnepelné 96. születésnapját Horváth Gyula, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, komikus, érdemes művész. Megszámlálhatatlan színházi szerepe mellett játszott a Bors, a Princ, a Katona, a Robog az úthenger és a Szomszédok című sorozatokban, és további nagyjából 200 filmben. Szinkron színészként is kiváló volt, szinte az összes magyar rajzfilmben hallhattuk, 2005-ben hunyt el, tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 10-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Jubileumi ünnepségen köszöntötték a Vöröskereszt önkénteseit Gyulán. Országos érzelmi intelligencia verseny döntőjét rendezték Békés Csabán. Természetvédelmi versmondó versenyre várják a diákokat Dévaványán. Zenés programsorozattal várja a családokat a Békés Csabai Zeneiskola. Jubileumi ünnepségen emlékezett meg fennállásának 145. évfordulójáról a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezete, a Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom világnapja alkalmából. A rendezvénynek a gyulai Almási kastély adott otthont, mivel a vármegyei szervezet elsőként Gyulán alakult meg. Május 8-a a Vöröskereszt világnapja, ezen a napon született ugyanis a mozgalom alapítója. A Békés vármegyei szervezet minden évben ünnepséget rendez ebből az alkalomból, hogy méltó módon emlékezze meg a nemzetközi humanitárius mozgalom küldetéséről. Molnár Sándor hangsúlyozta, minden olyan szervezet kiemelten fontos, amely az egészség megőrzését és a közösség jólétét szolgálja. Elmondta, hogy a Vöröskereszt hosszú ideje ismert és elismert szereplője Békésvár megye életének, munkája pedig sok esetben önkéntes alapon valósul meg. Hozzátette, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és az életmentő ismeretek átadása rendkívül fontos feladat, hiszen megfelelő tudással akár emberéleteket is meg lehet menteni. Dr. Pálusz László arról beszélt, hogy ez a nap nem csak a szervezet múltjáról szól, hanem arról az emberiességen alapuló eszméről is, amelyet a mozgalom alapítója megfogalmazott. Kiemelten, a Vöröskereszt politikától független szervezetként a segítségnyújtást szolgálja, legyen szó véradásról vagy családok támogatásáról. Hozzátette, hogy Békés vármegyében a segítő szándék országos szinten is kiemelkedő. Jankó Erzsébet kiemelte, a szervezet munkáját a 7 alapelv, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség határozza meg. Az ünnepségen elismerték azokat is, akik önkéntes munkájukkal, véradásukkal és elkötelezettségükkel segítik a közösséget. 14-en vehettek át ajándékcsomagot és elismerő oklevelet. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont péntek délelőtt az Országos Tudásbajnokság döntőjének. Az Érzelem Kaland elnevezésű érzelmi intelligenciát fejlesztő versenyre a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola diákjai mellett az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. A verseny egyik negyedikes résztvevő elmondta, már az első pillanatban izgalmasnak találták a megmérettetést, és a Békés Csabán töltött napok alatt számos élménnyel gazdagodtak. Hozzátette, remélik, hogy a versenyen is sikerül jó eredményt elérniük. Bielik Blanka ismertette, a csapatoknak drámapedagógiai feladatokat kellett megoldaniuk együttműködésben. Kiemelte, hogy a program célja az érzelmi intelligencia fejlesztése és az erre való érzékenyítés. Az ötletgazda arról is beszélt, hogy az érzelmi intelligencia tudományos vizsgálata az 1990-es évek között

közepén kezdődött meg. A kutatások pedig azt mutatják, hogy akik már fiatalkorban foglalkoznak ezzel a területtel, később a tanulmányaikban és a mindennapi életben is könnyebben boldogulhatnak. Az Érzelem Kaland versenyt immár második alkalommal szervezi meg a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény igazgatója, Tírják Nép Prisztavok Ágnes hangsúlyozta, az esemény országos részvétellel zajlott, és az érdeklődők száma is meghaladta a tavalyit. A Békés Csaba iskola idén két csapattal nevezett a versenyre, amelyek az országosan is egyedülálló megmérettetésen harmadik, illetve tizedik helyezést értek el.

0: A Madarak és Fák napja alkalmából május 15-én 26. alkalommal rendezi meg. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság a Fekete István vers és próza mondó versenyt a Sterbec István túszokvédelmi látogatóközpont épületében. A szervezők az ország egész területéről várják az általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak jelentkezését. A részvevőknek ezúttal is természethez kapcsolódó állatokról vagy növényekről szóló verssel vagy prózával kell készülniük. Jelentkezni május 13-án évfélig lehet az igazgatóság elektronikus levelezési címén. A verseny május 15-én reggel 8 órakor kezdődik. A feladatok teljesítést követően a diákok ellátogatnak a kisállat simogatóba, ahol megismerkedhetnek az őshonos háziállatokkal is. Ezt követően ebéd várja a résztvevőket, majd megtartják az eredményhirdetést. A legeredményesebb versenyzők nemzeti parki ajándéktárgyakat és könyveket kapnak jutalmul. Emellett a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság által készített madáretetőket és madárodukat is hazavihetik, így a későbbiekben maguk is hozzájárulhatnak a madarak és a természetvédelméhez. Május 11-e és 19-e között zenével telik meg Békés Csaba. A Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hangszerbemutatókkal, szobatéri koncertekkel és interaktív programokkal készül a hangszertanulás iránt érdeklődő gyermekek és szüleik számára. Az intézmény tájékoztatása szerint a programsorozat célja, hogy a legkisebbek is közelebb kerüljenek a zene világához, valamint segítséget kapjanak abban, hogy kiválasszák azt a hangszert, amelyen a következő tanévben tanulni szeretnének. Május 11-e és 13-a között a zeneiskola pedagógusai és növendékei mini koncerteket adnak Békés Csaba általános iskoláiban, elsősorban az alsó tagozatos diákoknak. Május 13-án, szerdán este szülői értekezletet tartanak a zeneiskola Bartók termében, ahol a családok részletes tájékoztatást kaphatnak a beiratkozás menetéről és a zenetanulás előnyeiről. Május 14-én csütörtökön délután 4:30 között rendezik meg a hangszervarázs programot a Jókai Színház előtti téren. A szabadtéri eseményen koncertek, hangszerkészítő foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket. Május 15-én pénteken 5:30 rendezik meg a Hangszer a kézben, élmény a szívben programot, amelyen a gyerekek a zeneiskola termeiben személyesen is kipróbálhatják a különböző hangszereket. A kínálatban a klasszikus hangszerek mellett népzenei eszközök is szerepelnek. A beiratkozásra a zeneiskola Matusovszki termében lesz lehetőség május 15-én pénteken délután 5 és este 7 óra között, valamint május 18-án hétfőn és május 19-én kedden délután 2 és este 6 óra között. Az intézmény felhívta a figyelmet arra is, hogy május 13-án és 14-én a Tour de Hongrie Békés Csabai befutója és az ahhoz kapcsolódó útlezárások miatt érdemes időben elindulni a programokra. Tallinn adott otthont annak a közös fotókiállításnak, amely a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakos tanulói, valamint a Tallinn Polytechnic School diákjai együttműködéséből valósult meg, számolt be mindenről a Békés Csabai Szakképzési Centrum. A tálat különlegessége, hogy a tallinni és a Békés Csabai fiatalok közös vizuális nyelven mutatják be azokat a szakmai és emberi élményeket, amelyek az Erasmus Plus program során alakultak ki közöttük. A kiállítás megnyitóján jelen volt Tisler János, aki a Liszt Intézet Tallinn képviseletében vett részt az eseményen. A Békés Csabai intézményt Hajdú Nagy Angelika képviselte. A fotókiállítást Imre György nyitotta meg, a megvalósításért pedig Pozojevics Miklós felelt. A bemutatott alkotások nem csak portrékat jelenítenek meg, hanem emberi történeteket, identitásokat és kapcsolatokat is bemutatnak. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

Május 10-e vasárnap van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A mai napon a madarak és fák napja van. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Csernel István ornitológus szervezte Magyarországon az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben a madarak és fák napját. Az 1906 évi egyes törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A természetvédelmi törvény 64-es paragrafusa szerint minden év május 10-e a madarak és fák napja, e nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Nos, megyünk és tovább, jönnek a legjobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A hét utolsó napjának estén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

0: Mégis megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: I feel by the wayside like everyone else.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Legendás George Michael Jackie került kalapács alá. Több mint 176 ezer fontért kelt el a zenész ikonikus bőrcsekkije egy brit árverésen. A fekete színű cuccot az énekes a Face című dal klipjében viselte még 87-ben, később aztán a turnén is feltűnt benne. A különleges ruhadarab eredetileg mindössze 290 fontba került, tehát ahhoz képest most jó drágán sikerült megszabadulni tőle. Egy rajongó szerezte meg, aki az Egyesült Királyságban fogja tartani a relikviát. A klip amúgy George Michael egyik legismertebb korszakát idézi, amikor a Wham után szóló előadóként is világsztárrá

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A fészkelő erdei fülesbaggói állományának felméréséhez kéri a segítségünket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az állatvédő szervezet gyakran tesz ilyet különböző példányok és fajok esetében, most éppen a fülesbagoly tehát, ami soron van. A beérkező információkra azért van szükségük a szakembereknek, hogy pontosabb képet kaphassanak ennek a rejtett életmódú madarunknak a hazai elterjedéséről. Ha valaki kedvet kapott a baggóéleshez, akkor érdemes felkeresni az mme.hu weboldalt, itt a felméréssel kapcsolatos összes tudnivalót megtalálhatjuk.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Itt vagytok még, nagyon remélem, hello, ismét én Hászarai Balázs vagyok, vasárnap este is hozom a kedvenceiteket, indítok egy újabb órát, tel is tele, remek dallal. Jó rádiózást!

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoma Rádió.
2: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Igazi zenei utazásra hívja a hallgatókat Ringo Starr. Megjelent a legendás dobos új albuma, a Long Long Road. A lemez különlegessége, hogy olyan vendégek csatlakoztak hozzá, mint például Sheryl Crow, vagy éppen Sam Vincent. A country ihletésű anyag nem véletlen. A sztár már liverpooli fiatal korában beleszeretett ebbe a hangzásba, most pedig egy egész albumot szentelt neki. A végeredmény egyszerre lett nosztalgikus és friss. A címadó dalhoz készült klip pedig személyes pillanatokat is felidéz, mintha Ringo saját életútján kalauzolná végig a közönséget.

0: rádiója. Csaba rádió.
1: Sana a című top 10-es Spotify dala után az elmúlt hónapok két legnagyobb virális lágerét szállító énekesnő, a kétszeres Grammy-díjas Tyla jelentkezett egy újdonsággal megint. Ezúttal a Grammy-re jelölt Celine Larsonnal közösen dolgozott a vadonatúj kislemezen, amely a Shaded It Again címet kapta, és amit most meghallgatunk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: hogy maradjál.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Újabb világsztárokat jelentett be a Szeged Ifjúsági Napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve a Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzó név, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Saját múltjával néz szemben Lizzo a vadonatúj felvételében. A Don't Make Me Love You az első friss megjelenése az énekesnőnek az idejében. A dalhoz készült klip is különleges hangulatú lett, hiszen a sztár saját korábbi énjével találkozik benne, még a Cause I Love You című felvétel korszakából. A videói nem csak látványos, hanem egy érzelmes visszatekintés is Lizzo pályájára az elmúlt évekre. Bár az új album még várat magára, az előadó továbbra is aktív zenei munkái mellett filmes és könyves projektekben is részt vesz.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
1: Hú, sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Kaba Rádió.
1: Kalapács alá kerül a gitár, amelyen az Oasis legnagyobb slágerei születtek. Noel Gallagher dedikált hangszerére a következő napokban lehet recitálni New Yorkban. A gitár kult szerepet játszott a banda több korongjának felvételénél. Az aukció tételei között szerepel még egy kézzel írt szöveget tartalmazó lap, valamint például egy 12 húros másik hangszer is, ezen Gallagher egy évtizeden át játszott különböző nagyszabású koncerteken. Az akusztikus gitár az árverés fő elemének értékét 60 és 80 ezer dollár közötti összegre becsülik. A most következő Oasis klasszikus is ezzel a hangszerrel készült.

0: Ez a Csaba.
1: Lezárjuk lassan a vasárnap estét, aztán elkezdtünk egy újabb hetet. Jó éjszakát nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Hászelai Balázst hallottátok.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: csak te éltetsz.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

együtt minden olyan. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.